0: Slušate Radio Vladimir se na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Radio Vladimirci 89,5.